múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

hult. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

finally. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: ritmusra léphetsz.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: OJ, Jason Derulo, hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. This is not even like an airplane.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: áldoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: föld.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntetőeljárási jogszabályokat. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítéshez. Ezekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére. Ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállítást, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csak nem 2 milliárd forintnak. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű, reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítés ezekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére. Ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak fért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállítástól, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénk külzivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű. Reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb jogszabályok módosulhatnak az állami vagyon visszaszerzése érdekében. 2 milliárd eurónyi forrás jöhet a Vekkerle lakásépítési programra. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. A Vekkerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszkivilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Romanta SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját. Segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénk külzivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű. Reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Becsengetnek, 1,2 millió diáknak kezdődik meg a tanév kedden, 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza a vagyonkezelő alapítványoktól, marad még a nyári hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, köztük mintegy 100 ezer elsős kisdiák előszörül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés kedtől a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. A napokban tetőzik a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollenkoncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni páros és váltó versenyszámok közül választhatnak majd az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak késő délután este felé kezd növekedni a felhőzet, de napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli és szelet napközben élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a szél északnyugatira fordul. A hőmérséklet délután 34 fok körül alakul. Kedden eleinte még lehet zápor, zivatar, aztán kisüt a nap, reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban.
3: Q Music Now. Internet Radio.
4: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló, 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a gipertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgátokat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénk külzivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű. Reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot. Most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű. Reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
11: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ki gondolt már valaha arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát, meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye? Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy a hátizsákba csomagolható szélturbinával mindenképpen fogunk foglalkozni. Aztán rendkívül alacsony a Duna vízállása, ennek köszönhetően rendkívüli régészeti leletek kerülnek elő egyébként, nem csak a magyarországi szakaszon. Hogy a magyarországi szakaszon milyen régészeti leletek kerültek elő az elmúlt napokban, arról is szó lesz majd, illetve előbukkant a Dunából Konstantinus császár hídja is méghozzá Bulgáriában, úgyhogy ezt a régészeti leletet is meg fogjuk vizsgálni. Aztán hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Hogyan érhetjük el azt, hogy csak és kizárólag tiszta forrásból tájékozódjunk? Már a általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy a ChatGPT-vel készült. A kérdés egyébként átfordítható arra is, hogy mit jelent ma egyáltalán a tudás, és hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ a valódi megértéstől. A tudományvilágra rendkívül sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy mi is fogunk. És a természeti katasztrófák is napirenden lesznek mai tudományos magazinunkban is, ugyanis egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, a drónflotta pedig már ugrik is eloltani. Ez a jövőbeni tűzoltás menetrendje, mondják a fejlesztők, illetve a kutatók. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt években, viszont az előrejelzési rendszer igen. Nagyon érdekes téma lesz ez is, illetve kullancsleltár készül Franciaországban. Azt ugyebár tudjuk, hogy a kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, ezért is érdekes számunkra ez a bizonyos kullancsleltár, amelyet Magyarországon is azt gondolom, hogy be tudnánk vetni, illetve tudnánk használni. Szóval ezek lesznek a témáink, de mindenek előtt egy olyan aktualitással kezdek, amelyre július 30-án hívták fel a tudósok a figyelmünket, úgyhogy ha mindenki itt van, akkor bele is vághatunk mai tudományos magazinunkba. Én egyébként Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy a magazin végéig együtt maradunk. Na nézzük csak meg, hogy mi történt július 30-án. Nos, elértük a túlfogyasztás napját, vagyis feléltük a Föld idei erőforrásait. Ebben az évben, tehát 2026-ban július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években már mindannyian hallottunk erről a kifejezésről. Ugye a túlfogyasztás napja azt a dátumot jelöli, amikor az emberiség felhasználja mindazokat a természeti erőforrásokat, amelyeket a Föld egyetlen év alatt képes megújítani. Vagyis ettől a naptól kezdve ökológiai értelemben hitelből élünk, ha lehet így mondani. Jelenleg a bolygó lakossága 73%-kal gyorsabb ütemben éli fel a természet által nyújtott erőforrásokat, mint ahogy az azok regenerálódni tudnának, vagyis úgy élünk, mintha 1,73 föld állna rendelkezésünkre, ezt valahogy így kell elképzelni. Egyébként érdekes, hogy az egyes országok ökológiai lábnyoma között jelentős különbségek figyelhetők meg. Ha mindenki úgy élne, mint Katár lakói, az emberiség már február 4-ére felhasználná a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Hasonlóan korán érkezne el a túlfogyasztás napja Luxemburg és Szingapúr fogyasztási szintje mellett is, ezzel szemben olyan országokban, mint Bangladesh, Nepál vagy Etiópia, az egy főre jutó ökológiai lábnyom jelenleg még a Föld egy főre jutó biokapacitása alatt marad. Ami pedig Magyarországot illeti, a magyarországi túlfogyasztás napja idén június 24-én jött el, vagyis a globális átlaghoz képest mi is rosszabbul teljesítünk.
10: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
11: Rendkívül alacsony a Duna vízállása, emiatt viszont rengeteg régészeti lelet kerül elő, nem csak a magyarországi szakaszról, hogy a magyarországi dunai szakaszon milyen leletekre bukkantak az elmúlt napokban, illetve hetekben, azt is el fogom árulni, de mindenek előtt azt mondom, ugorjunk át Bulgáriába. Ugyanis a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá vált Bulgáriában az ókor egyik leghosszabb hídjának a maradványa. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinus híd szerkezeti elemeit. Az év nagy részében a folyóvize elrejti, ám a jelenlegi aszályos időszak ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására, írja az Index. A híd maradványai az észak-bulgáriai Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban az Ulpia Oexus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek romjai a mai Románia területén találhatók. A múltkor történelmi magazin beszámolója szerint az építményt első Konstantinus római császár uralkodása alatt emelték, és Krisztus után 328-ban adták át a forgalomnak. Teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, amellyel a korabeli világ egyik leghosszabb ismert hídjának számított. Az átkelő azonban meglepően rövid életűnek bizonyult, a szakértők adatai alapján 367-re már nem volt használható állapotban, bár pusztulásának pontos okai és körülményei mindmáig tisztázatlanok. Egyébként a Pleveni Regionális Történeti Múzeum régészei dolgoznak azon, hogy fel tudják tárni, amit még esetleg nem tudtak a hídról, drónok segítségével készítenek nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan fel tudták térképezni a látható alapozási vonalat, és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével a római híd maradványai nyilván ismét hosszú időre a víz alá kerülnek. Egyébként az Európán átvonuló hőhullámok és a hosszantartó szárazság nem csak a Dunán, hanem több más európai folyón, például a Rajnán is drasztikusan csökkentették a vízszintet, a visszahúzódó víz több helyen hoz a felszínre ott is elfeledett történelmi emlékeket, ami pedig a Dunát illeti, a szerb-román határ közelében például ismét megjelentek azoknak a német hadihajóknak a roncsai, amelyeket a II. Világháború végnapjaiban 1944-ben süllyesztett el a visszavonuló német flotta, ami pedig a magyarországi szakaszt illeti, az elmúlt hetekben a Pest megyei Kisoroszinál egy mintegy 50 cm átmérőjű kőgolyó vált láthatóvá, amelyet a kutatók a visegrádi vár 1544-es török ostromához kapcsolnak, Dunaújvárosnál pedig a Szalki-sziget közelében egy római oltárkő került elő a Duna medréből,
12: adta hírül a műemlékvédelem Facebook oldala. Egyébként a régészek és több múzeum is felhívta a figyelmet az elmúlt napokban, hogy amennyiben a Duna alacsony vízállás miatt bárki bármilyen vélhetőleg régészeti leletre bukkan, úgy lehetőleg ne nyúljon hozzá, még csak ne is érintse, hanem mielőbb értesítse a helyi múzeumot, vagy a legközelebbi múzeumot, az a legbiztosabb.
10: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Hogyan érdemes elegyíteni az analóg és a digitális tudást? Vajon hogyan tudunk csak tiszta forrásból tájékozódni? Ezzel foglalkozunk a következőkben. Miről is van szó? Nos, miközben a mesterséges intelligenciát egyrészt a csippek, a modellek és a szabályok alakítják, legalább ennyire meghatározó, hogy milyen forrásokból merítenek a rendszerek, és milyen intézmények garantálják a tudás hitelességét. Mára általános probléma az egyetemeken, hogy a beadandó dolgozatokat a hallgató írta-e meg, vagy ChatGPT-vel készült. A kérdés átfordítható egyébként a kutatók szerint arra is, hogy mit is jelent tulajdonképpen ma a tudás. Hogyan lehet megkülönböztetni a meggyőző választ és a valódi megértést? Nos, a HVG tudományos rovatának cikke szerint számos oktató visszanyúlna a hagyományos vizsgamódszerekhez, a papírhoz és a ceruzához. Nemrég még az is hír volt, illetve nagy hírnek számított, inkább így mondom, hogy egy programozást oktató egyetemi tanár ismét tantermi dolgozatokat akar íratni, hogy a hallgató kódolási tudását nagy nyelvi modellek segítsége nélkül tudja értékelni. Pedig ő is tisztában van azzal, hogy mindez legfeljebb átmeneti megoldás. A mesterséges intelligenciáról folyó viták ennél sokkal többről szólnak, arról, hogy megfelelő pedagógiai keretek között az új technológiai paradigma képes-e személyre szabott tanulási környezetet teremteni, támogatni a gyakorlást, a felzárkóztatást, vagy akár a kreatív alkotást. Az érem másik oldala, hogy az AI chatbot gyengítheti az önálló probléma megoldást, mert gondolkodás helyett pusztán a válaszok megadását gyorsítja fel. Ezért manapság a tanárokkal szemben az az elvárás, hogy folyamatosan mérlegeljék, hogy a tanulási folyamat mely szakaszában segíti és melyikben akadályozza az AI a fejlődést. Nem elegendő ellenőrizni például a beadott munkát, azt is végig kell gondolnia a tanároknak, hogy miként őrizhetők meg a diákok szövegértési, kritikai és kognitív képességei abban a környezetben, ahol a válaszok kidolgozása minden korábbinál egyszerűbbé vált. A dilemma messze túlmutat az oktatáson, mondják a kutatók, valójában ma sincs egységes és objektív mérce az intelligencia meghatározására. A történelem során többször szembesültünk azzal, hogy embercsoportokat fosztottak meg alapvető jogaiktól a tudományosan igazolt alkalmasság, a hiányzó intelligencia vagy az állítólagos értéktelenség nevében. A kibernetika egyik megalapítója, Norbert Wiener pedig már 1960-ban előre látta, hogy a gépek idővel felülmúlják az emberi teljesítményt, ezért a döntő kérdés az lesz, hogy miként biztosítható, hogy egy rendszer valóban az ember által adott célokat kövesse és feladatokat hajtsa végre, ne csupán azok statisztikai megközelítését. Nagy kérdések ezek, amelyekkel rengeteget foglalkozik a tudomány világa ezekben a hetekben, illetve években. De ami a mesterséges intelligenciát illeti, azért mindig vannak jó hírek is. A következő téma, amivel hamarosan foglalkozni fogunk, szintén érdekes. Képzeljük el azt, hogy valahol úgy van tűz, hogy azt egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, és egy drónflotta már is ugrik, hogy eloltsa a tüzet. Nos, ez a jövő tűzoltási technikája, hogy hol tartunk mindebben, és az oltási technika, vagy az előrejelzés technikája fejlődött-e nagyobbat az elmúlt időszakban. Nos, ezt is el fogom árulni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk. Spanyolországban és Franciaországban az elmúlt hetekben sikerült megakadályozni a súlyos pusztítást okozó erdőtüzek tovább terjedését, de Görögországban kritikussá vált a helyzet. Az első augusztusi hétvégén Nyugat-Attikát sújtották leginkább a tüzek. A szárazság, a forróság és az erős szél kombinációja egyes helyeken szinte megfékezhetetlen infernót hozott. Azt hiszem, ismerjük mindannyian ezeket az eseteket, tűzeseteket, az európai tűzeseteket a hírekből, viszont vizsgáljuk meg tudományos szempontból, hogy hogy is állunk a tűzoltás technológiáját illetően. Nos, azt mondják a kutatók, a jövő tűzoltása a következőképpen néz ki. A tüzet egy műhold észreveszi, a mesterséges intelligencia elemzi, egy drónflotta pedig már ugrik is, hogy eloltsa a tüzet. Jól hangzik? Na nézzük meg, hol tartunk ebben. Maga az oltási technológia nem sokat fejlődött ugyan az elmúlt évtizedekben, de az előrejelzési rendszer igen, írja a Telex tudományos rovata. Már létezik olyan megye Franciaországban, ahol kamerarendszer figyeli az erdőket, a beérkező képeket mesterséges intelligencia elemzi, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen kamerák váltották fel az emberi megfigyelőket, akik annak idején őrtornyokból pásztázták a környéket minden városban egész nyáron. A mesterséges intelligencia rendszer előnye, hogy csökkentek a vaklármák számai, mert a mesterséges intelligencia rendszer meg tudja különböztetni a tűzfüstjét mondjuk egy traktor által felvert mezei porfelhőtől. Arról nem is beszélve, hogy akár 20 kilométeres távolságból is kiszúrja a tüzet. Ezen kívül Franciaországban appok is működnek már a tűzoltók megsegítésére, vagyis olyan applikációk, amelyek üzenetet küldenek a tűzoltók telefonjaira, ha tüzet észlelnek. Az applikáción a tűzoltók, megnyitva az alkalmazást, azt látják, amit a kihelyezett kamera lát, mondjuk egy 40-szeres zoomon keresztül. Az applikáció valós idejű videófelvételt is tud mutatni, térképre helyezi a veszélyeztetett épületeket, és az időjárási paraméterek alapján előrejelzi, hogyan és merre terjedhetnek a lángok. Ezzel egyébként értékes perceket lehet nyerni, állítják a francia tűzoltók. Hogy az időintervallumokat is értsük, hogy mit jelent a tűzoltók időbeni kiérkezése, a következőképpen kell a történetet elképzelnünk. Ha segíteni tudunk egy tűzoltónak megspórolni 15 percet, az lesz a különbség a katasztrófa és a 2-3 hektára korlátozható tűz között. Egy perc alatt egy palackvízzel eloldható egy tűz, 2 perc után már egy tartálynyi kell hozzá, 3 perc után pedig be kell vetni a híres tűzoltó repülőket is. Franciaországban jelenleg 1 millió hektárt ellenőriznek egyébként kamerarendszerek és különböző érzékelők, 6000 négyzetkilométert fettek le 1,2 millió euróból, miközben pont ebben a régióban, ahol ennyi kamerarendszer van, évente 300 gabonatűz keletkezik. Spanyolországban szenzorokat telepítenek fákra, amelyek a gázkoncentrációkat mérik, így még azelőtt érzékelik már az izzást is, hogy felcsapnának a lángok. Szintén a spanyoloknál létezik egy olyan tűzfigyelő rendszer, amely kombinálja a mesterséges intelligenciát, a szenzorokat és a drónokat is, hogy kellő időben felismerjék a tüzeket. Ami pedig a görögöket illeti, ők a világon elsőként 4 műholdat is integráltak a tűzvédelmi rendszerükbe. Egy németek által kifejlesztett műholddal már egy 4 méteres tüzet is képesek észlelni, ami óriási fejlődés az eddigiekhez képest. Egy biztos, a tudomány világa ezzel a területtel is rengeteget foglalkozik az utóbbi években, hiszen egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás, egyre nagyobbak a szélsőségek, így a szárazság, az erdő, a bozott tüzek is, vagyis az előrejelzés rendszerének technológiai fejlődése rendkívül fontos, állítják a kutatók.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Folytassuk azzal a témával, amellyel kapcsolatban magazinunk legelején feltettem egy kérdést. Vajon ki gondolt már valaha is arra, hogy milyen jó lenne, ha el tudnánk csomagolni a hátizsákunkba egy szélturbinát? Meg lenne oldva a kempingezés energiaigénye. Nos, ez a pillanat is elérkezett, úgyhogy lássuk, hogy hol tartanak ezen a területen a kutatók, illetve a tudomány világa. Tulajdonképpen az történik, hogy a hordozható napelemek után a mobil szélturbina is megvalósult, egy hátizsákba is belefér, 75 wattot is képes leadni, akár mondjuk, ha elég erős a szél. Atta Hírula, PCV Plus. A napelemek és az egyre olcsóbb energiatárolók térnyerésével ma már az sem feltétlenül jelent tehát problémát, ha valaki hosszabb időre elszakad a konnektoroktól. Egy kempingezés, lakóautós kiruccanás vagy többnapos túra során azonban a napenergia csak addig ér valamit, amíg süt a nap. Ha beborul az ég, estére pedig végképp elbújik a nap, már is jól jöhet egy alternatív energiaforrás. Pontosan erre szolgál a nemrégiben bemutatott hordozható szélturbina. A projekt egyébként láthatóan felkeltette az emberek érdeklődését, hiszen kevesebb mint 24 óra alatt a készítők a kitűzött finanszírozási cél több mint 15-szörösét gyűjtötték össze. Igaz, a siker értékelésekor azt sem árt figyelembe venni, hogy mindössze 1500 dolláros célt határoztak meg, így ennek túlszárnyalása nem éppen a lehetetlen kategóriába tartozott, de mindenképpen fontos maga a fejlesztés, amelynek a legnagyobb előnye a hordozhatóság. A szélturbina nagyjából 1 kg-ot nyom, ráadásul úgy tervezték meg, hogy összecsomagolva olyan kevés helyet foglaljon, hogy akár egy hátizsákban is elférjen. Ez különösen jól jöhet azoknak, akik nem szeretnének egy komplett napelemes rendszert magukkal cipelni egy túrára, de azért örülnének mondjuk némi plusz energiának. A szerkezet már nagyjából 11 km/órás szélsebességnél elkezd áramot termelni, gyenge szélben körülbelül 10 wattos teljesítményre képes, erősebb légmozgás mellett 50 wattot is leadhat, rövid ideig pedig például komolyabb széllökések során akár 75 wattos csúcs teljesítményt is elérhet. Ebből természetesen senki nem fogja működtetni a nyaralóját, ezt azért jegyezzük meg, de nem is ez a cél. A fejlesztők elsősorban olyan kisebb fogyasztású eszközökhöz szánják ezt a hordozható szélturbinát, mint az okostelefonok, a táblagépek, a fényképezőgépek, a powerbankok vagy a laptopok. Így akár akkor is lehet némi energiához jutni, amikor nincs hozzáférés a villamos hálózathoz, vagy éppen egy áramszünet miatt maradt áram nélkül a környék. Persze, hát fontos, hogy a hordozható szélturbinához legyen szél. A készülékhez egyébként egy Power Hub nevű egység is jár, amelyen egy USB-A és egy USB-C csatlakozó kapott helyet. A turbina által megtermelt energiát ezen keresztül lehet továbbítani a különböző készülékekhez, így nincs szükség különleges töltő infrastruktúrára ahhoz, hogy legalább a legfontosabb elektronikai eszközöket életben tartsuk. Szóval így néz ki a hordozható szélturbina, amely mindössze 1 kg-ot nyom, és mindenképpen érdekes a koncepciója, mert nem a napelemek leváltására törekszik. Amikor süt a nap, jöhet a napelem, amikor viszont felhők takarják el, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is dolgozhat. Persze fontos még egyszer megjegyezni, hogy kell, hogy legyen szél a kempingezés alatt, hogyha a hordozható szélturbinánkat használni szeretnénk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: A tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Kullancs leltár készül Franciaországban. Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. A kullancsok számos emberre és állatra veszélyes betegséget hordoznak, a pontos megismerésük része a betegségek elleni védekezésnek. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kullancsok olyan atkák, amelyek vérrel táplálkoznak, nem igazán válogatósak, számos fajuk pont azzal válik veszélyessé, hogy sokféle állatból szívnak vért, és sokféle kórokozókhoz jutnak hozzá. Ilyen az emberekben hazánkban is leggyakoribb faj, a közönséges kullancs, amely hüllőkön, madarakon és emlősökön egyaránt megél. Az úgynevezett kullancs encefalitis, vagy épp a kutyákra végzetes babézia a legismertebb fertőző betegségek, amelyeket a kullancs vérszívása során kaphat el ember vagy állat. A legtöbb kórokozó csak hosszú órák vérszívása alatt tudja átadni a kullancs, így a legjobb védekezésünk egyelőre az, ha minden szabadban tartózkodás után ellenőrizzük a testünket. Nem kell különösebben nagy természetjárónak lenni egyébként ahhoz, hogy az ember összeszedjen egy kullancsot, egy park vagy egy kert is elég hozzá. A fertőzéssel kapcsolatosan a legnagyobb veszélynek pedig a kisgyermekek, illetve az 50 év felettiek vannak kitéve. Míg az encefalitis ellen már van védőoltás, addig a Lyme-kor elleni jelen pillanatban még nincs forgalomban, de nem esélytelen, hogy 2027-ben már megkapja az engedélyét. Mivel a kullancsok vérszívásuk elején érzéstelenítőt is adagolnak áldozatuk bőrébe, ezért nem könnyű észlelni, ha beakaszkodtak a bőrünkbe. A legkisebb egyedek, amelyeket lárvának nevezünk, rendkívül aprók, milliméternél kisebbek, és csak 6 lábbal rendelkeznek. A lárvából az első vérszívása után nimfa lesz, ekkortól már 8 lába van, ám ebben a stádiumban is lehet csupán 1 milliméter körüli. A kullancsok elleni védekezés tehát rendkívül fontos, ezért fontos munka, amit Franciaországban kutatók végeznek, mert hogy kullancsleltárt készítenek. Egy korábbi program keretében 80 ezer kullancsot gyűjtöttek össze az ország, Franciaország számos pontján. A példányokat laboratóriumi fagyasztókban tárolják későbbi vizsgálatokhoz. Ezzel mind a kullancsok, mind a kórokozók elterjedését fel lehet térképezni. Egyébként csak Franciaországban mintegy 40 kullancsfaj él. A kutatók ott erdészek számára is szoktak tanfolyamokat tartani a fajok azonosításával kapcsolatban. És akkor ezzel a kullancsos térképes, illetve kullancs térképes témával magazinunk legvégére értünk, de sok érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal a vadonatúj szélturbinával, amely egy hátizsákban is elfér, és akár kempingezés ideje alatt tudjuk vele tölteni a telefonunkat. Szó volt az erdőtüzekről, abból az aspektusból, hogy milyen új megfigyelő rendszerekkel próbálnak a kutatók legalább a tűzesetek észlelésében előre haladást mutatni. Már olyan tűzjelző rendszerek is léteznek, amely során a tüzet egy műhold észleli, a mesterséges intelligencia elemzi, az pedig egyelőre a jövő terve, hogy egy drónflotta vonul ki, és az oltja el a tüzet. A Dunával is foglalkoztunk, mert hogy előbukkant Konstantinus császár több mint 2 kilométeres hídja a Duna alacsony vízállása miatt Bulgáriában, és arról is szó volt, hogy elértük a túlfogyasztás napját, amely ebben az évben július 30-ára esett, vagyis addigra feléltük a föld idei erőforrásait. Vigyázzunk együtt rá a következő hónapokban is. Ennyi volt mai tudományos magazinunk, remélem legközelebb találkozunk. Én Strasser Andrea vagyok, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat az iskolákban. Leállították a tiszalöki vízaerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Még marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. Leállították a tiszalöki vízi erőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. A térség tiszás parlamenti képviselője Szakács Péter Lajos közösségi oldalán azt írta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a Tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel juttatva némi többlethez a folyó alsóbb szakaszait. Lassult júniusban a béremelkedés az előző hónaphoz képest. A korábbi 8-9% után most 7% körüli a növekedés. Hasonlóan alacsony növekedésre utoljára 5 évvel ezelőtt volt példa. Az eddigi 400 milliárd forint mellett az év végéig még mintegy 300 milliárdot lehet megtakarítani az előző kormány túlárazott szerződéseinek felmondásával, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a 7,5%-os idei módosított hiánycélra utalva ismét felhívta a figyelmet arra, az eddig megtett intézkedések nélkül 8,3%-ra nőtt volna a deficit. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárágazatban működő szereplők likviditásának biztosítására, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, a konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak idén évvégéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatfizetési kötelezettség azonban megmarad. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A doktori képzésben résztvevő hallgatók kutatási ötleteikkel szeptember 15-ig jelentkezhetnek a programba, amelynek első tanulás és felfedezés elnevezésű programrésze októberig tart. November és január között lesz a projektindítás, júniusig a projektfejlesztés, júliusban pedig szakmai zsűrinek, befektetőknek, iparági szakértőknek és lehetséges partnereknek mutatják be a projektötleteket a doktoranduszok. A programban résztvevő hallgatók ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. Ugyan továbbra is a meleg nyárias idő lesz a meghatározó, a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, és helyenként egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél időnként megélénk külzivatarok környezetében erős széllökésekre is számíthatunk. Délután 28-36 fok várható. Holnap még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő valószínű. Reggel 13-21, napközben 29-36 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. Neked

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát
2: nem.
1: Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dan Csanna Mari, énekes színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedte meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és én meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hírportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én itt akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van. És azokból a helyzetekből nem tett a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt!
3: Mírai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
2: Igen, Freudról beszélgetünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen,
1: nem?
2: Igen, ez a...
1: hadd higgye, amit
2: de
1: hisz.
2: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. Hát, tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát, tehát igen, hogy ő egy végtelenül, tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen keményített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki nem állhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb jogszabályok módosulhatnak az állami vagyon visszaszerzése érdekében. 2 milliárd eurónyi forrás jöhet a Vekkerle lakásépítési programra. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra reagálva azt írta, hogy az új hatóság hiteltelenítését elutasítja, mert a létező legerősebb hivatal felállítása a kormány célja szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetőkkel. A Vekkerle lakásépítési programra akár 2 milliárd eurónyi forrás állhat rendelkezésre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót fordítanak a programra, amelyet banki és piaci társfinanszírozás egészíthet ki. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság megoldása ma már elképzelhetetlen az állam aktív szerepvállalása nélkül. A program célja, hogy ösztönözze a lakásépítést és javítsa a lakhatási feltételeket. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csak nem 30 centivel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Szeptember 1-től visszatér a megszokott munkarend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A rendkívüli hőség és aszály miatt augusztusban energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett korlátozták a közösségi közlekedés energiafelhasználását, leállították a díszkivilágítást és a szökőkutakat. A BKK és a BKV intézkedései több mint 1000 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Felbocsátották a NASA új generációs űrteleszkópját. A Romanta SpaceX Falcon hordozó rakétáján jutott a világűrbe, ahol a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, ahol jelenleg a Webb űrteleszkóp működik. Az autóbusznyi méretű teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját. Segítségével a NASA szándéka szerint a világűr eddig rejtett naprendszereinek bolygóit tudják majd megtalálni és felderíteni. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Becsengetnek, 1,2 millió diáknak kezdődik meg a tanév kedden, 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza a vagyonkezelő alapítványoktól, marad még a nyári hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdinek tanulmányait, köztük mintegy 100 ezer elsős kisdiák előszörül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A négy KEKVA felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban kedden, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés kedtől a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassújelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörgy között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. A napokban tetőzik a parlagfű pollenszórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollenkoncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollenterhelés és az előrejelzések követése. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak majd az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
4: Egy lépésre közelebb hozzád, Lépésre Rádió, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, Sanyi is. Sziasztok, kellemes délutánt!
11: Sziasztok, kellemes délutánt kívánok mindenkinek!
12: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
4: És köszöntelek titeket 2026. augusztus 31-én, amikor is köszönhetjük majd az Erikákat, illetve a Bellákat, de mindjárt a névnaposokra rátérünk. Előtte elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platform is megtalálhatok, lájkoljatok, iratkozzatok a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, ajánljuk YouTube csatornánkat is figyelmetekbe, youtube.com/lepesradio kötéjel official, mindenkinek a feliratkozását köszönjük. Ezen felül pedig számos mobilapáta is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió, Hu Rádió, Rádióbox, stb. Appokon, és írhatok nekünk e-mailt,
12: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
4: Így, ahogy Sanyi is mondja, mai műsorunk témája testvérek lesznek. Nagyon érdekes címet adtunk a mai műsorunknak. Azt a címet kapta, hogy a láthatatlan testvér, amikor mindig a másik kap több figyelmet. Vagy a másikra jut több figyelem, mondhatjuk így is, úgy is. Tehát erről fogunk beszélgetni, a testvéri kapcsolatokról, és mit jelent ez a láthatatlan testvér, hamarosan kiderül. Előtte viszont köszöntsük a névnaposokat, mint mondtam, az Erikák és a Bellák ünnepelnek. Az Erika germán latin eredetű női névjelentése, nagyra becsült, a Bella olasz spanyol eredetű jelentése szép. Hát minden Bella és Erika nevű hallgatóknak kívánok nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Én amodó vagyok, hogy mielőtt nyitnánk zenével műsorunkat, felvezetem ezt a gondolatot, ezt a láthatatlan testvért, a láthatatlan testvér, amikor mindig a másikra jut több figyelem. Erről beszélgetünk. A forrás a Kis P. Nóri Facebook posztja, a láthatatlan testvér cím alapján találhatjátok meg, majd a leírásban, pontosabban a Facebookon megtalálhatjátok. Szóval, egy családban nem feltétlenül az a gyerek van legjobban, akivel látszólag soha nincs semmi probléma. Lehet, hogy éppen ő az, aki nagyon korán megtanulta jobb csendben maradni, alkalmazkodni és nem terhelni tovább a szüleit. Kis P. Nóri a láthatatlan testvér című írása azt a helyzetet járja körül, amikor az egyik gyerek valamilyen okból sokkal több figyelmet igényel, miközben a testvére fokozatosan háttérbe kerül. Ennek oka lehet
13: betegség, viselkedési probléma, de akár az is, hogy az egyik gyerek kiemelkedően tehetséges valamiben. A szülő sokszor nem tudatosan tesz különbséget a gyerekei között, egyszerűen odafordítja a legtöbb energiát, ahol arra éppen nagyobb szükség van. De mit él meg közben a másik gyerek? Lehet, hogy megtanulja elrejteni a problémáit, mert nem akar újabb terhet jelenteni. Megtanulhatja azt is, hogy akkor jó gyerek, ha nincs vele baj. Ez pedig később felnőttként is hatással lehet arra, hogyan kér segítséget, hogyan fogadja a figyelmet, vagy mennyire meri kimondani a saját igényeit. Közben a testvérek között is kialakult olyan feszültség, amelynek valódi oka nem is feltétlenül maga a testvér. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan válhat valaki észrevétlenül a család láthatatlan gyerekévé, mit vihet ebből tovább felnőtt korára, és mit tehet egy szülő azért, hogy a csendesebb gyerekét is valóban észrevegye. És erre én mondok egyben egy száfolatot. Mi hárman voltunk testvérek, egy bátyi és egy nővér mellett nőttem föl, mint a legkisebb testvér. És a bátyám is, és a nővérem is megerősítette, ő is, a bátyám is, meg én is látássérültek vagyunk, illetve bátyám már csak volt, sajnos nincs már közöttünk, illetve a nővérem viszont maga egészséges. És soha nem volt megkülönböztetés hármon között, és nem volt figyelemelterelés egyikünkről többet, vagy másikunkról. Tehát, hogy mindannyian megkaptuk ugyanazt a figyelmet, ugyanazt az odafigyelést, és az ugyanannyira fordítást, mint a többiek, és nem éreztünk kivételezés soha. És ez egyébként ezért végtelenül hálás vagyok a szüleimnek, így élőadásban is elmondom, nem valószínű, hogy most hallgatnak minket, de végtelenül hálás vagyok, mert soha nem volt az, hogy jaj, ennek többet adok, vagy ilyenek, hanem annyi volt csak esetleg, hogy mi, hogy én voltam a legkisebb, mindig nekem, például én kaptam először, én nekem rakta ki anya először a levest mondjuk vasárnapi ebédnél, vagy ilyenek előfordultak. Tehát nem mondom, hogy nem volt ilyen dolgok, de ezt egyáltalán nem zavart, meg azt sem zavart, ha véletlen fordítva volt. Mert volt olyan, hogy bátyám kapott hamarabb. Tehát, hogy nem volt ez sem így kimondott dolog, hogy akkor a kicsi az elsőbséget jelent, de valahol mégis kimondatlanul talán ennyi különbség észrevehető volt, hogy a kicsi volt a kedvenc, mondhatni, és kicsit el lettem kényeztetve két nagy testvér mellett. Na, de ez csak az én példám, és nem rólam fog szólni ez a mai műsor, én csak elmondtam ezt, Sanyi ma is elmondja majd az ő oldalát, hogy náluk melyik jelenség volt jelen, amikor gyerekek voltak, még sokkal régebben, mondhatni, hogy 10-20 éve idősebb tőlem, és azért az befolyásolandó, hogy például akkor még más világ volt, mondjuk, mint mondjuk a 90-es évek első felében, vagy a inkább azt mondom 2000-es évek elején, így bezárólag, még fel nem töltöttem a 18 évet. Onnantól kezdve, mondjuk a szülőnek mindig a gyereke maradunk, ez is igaz.
12: Igen. Na. Hát persze nálunk más volt a helyzet, mert ugye mi ketten vagyunk testvérek, és hát a korkülönbség sem kicsi, tehát olyan nagy hajba kapó sztorik, meg bármi, vagy olyan, hogy hát mint kis kedvenc, igen, hát nyilván rám se szóltak rám, hogyha véletlenül megettem egy egész tábla csokit, ami nem is volt annyira véletlen. Tehát igazából fura, mert most, hogy én itt egy lakásotthonban élek, inkább érzem a megosztás erejét, azt, hogy nem tudom, nem mész ki direkt pofátlanul a nappaliba enni, bár mondjuk én csak ott szeretek enni, mert én otthon azt megtanultam, hogy egy szobába, ha lehet, akkor nem eszünk. Azért van a konyha meg az ebédlő. Most itt ugye ezt a célt a nappali szolgálja, de azért, hogyha úgy van, hogy valami olyasmit eszel, ami ugye ezt persze már a suliba is szokhattuk, mert ott is, ha valaki kapott csomagot, akkor elvileg az így osztva volt belőle legalábbis ugye az osztálynak. vagy amikor már nagyobbak voltunk, akkor akinek akart, nyilván adott valaki, hát aztán már ezt maga döntötte el.
13: Igen, de... viszont Sanyi, mondom vagyok, hogy térjünk erre később vissza.
12: Most de más
13: felvezetés...
12: volt, igen, más volt a helyzet.
13: Felvezetésnek legyen ennyi elég, aztán innen fogjuk folytatni. Karina, mint egyedüli gyerek is nyilván hozzá fog szólni, tehát nem hagyjuk ki a mai műsorból az egyszem hát hölgyünket.
12: Neki kivel,
14: szépen, vagy... hogy megemlékeztek rá, vagy megemlékeztek egyáltalán, hogy élek még.
12: Kivel nem kellett osztoztatni.
14: Nem, hagyom, hogy a két fiú megszólaljon előtt, mivel ti vagytok testvéri kapcsolatban, testvéreitek, tehát ijedtetek így.
13: De a testvér egyébként nem csak attól testvér, mert fizikailag vérszerinti testvér.
14: De szellemileg sem volt, tehát én tök egyedüli gyerek voltam. Tehát én
13: te neked ilyen baráti testvéred se volt? Ilyen fogadott bágy, fogadott nő?
14: Nem.
13: Nekem volt fogadott húgom.
14: Nem.
13: Meg ilyenek.
14: Barátaim vagy ismerőseim.
13: Nővérkém mai napig van.
14: És mások család életéből tudok ki szeleteket kiszedni, tehát mások tapasztalatát tudom én csak megosztani.
13: De majd azt is megosztod, jó, megoszthatod
14: meg
13: velünk.
14: Meg is osztom, és van egy nagyon jó film, és ennek a címét háromszor elmondta az én drága kislányom, de szerintem elfelejtettem, ami pont erről a testvéri, vagy nem testvéri.
13: Karina, miért nem írtad fel?
14: Ne izgulj, majd szünetbe kimegyek, és leírni.
13: Jó, zenélünk picit, aztán jövünk vissza, tartsatok velünk, jó szórakozást!

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és mielőtt belecsapunk témánkba jobban, mélyebben, nézzünk itt a hallgatói Messenger csoportunkra, mert jöttek zenei kérések, például John Gold kéri a Vége van már a hétnek című felvételt, azt mondja, írja nekünk John Gold, hogy hello Karina, Sanyi és Robi, csak hogy jól végződjön a napom, kérném Carpe Diem, Vége van már a hétnek című slágere. Tudom, hogy ez nagy álom csupán, de jó kis láger. Hát igen, mert most kezdődik még csak a hét. Aztán Dávid is kért, szeretnék kérni az élményvadászoknak egy dalt, valami pörgősebbet. Élményvadászok együtt, bárhol, bármikor. Igen, partnerünk az élményvadászok, ahogy már mondtam, pénteken is, és pörgős dal, de most kinek mi a pörgős? Tehát én jobban szeretem, hogyha megírnád, kedves Dávid, hogy milyen felvételt, vagy mire gondolsz, csak példával pörgősre. Nekem relatív. Most berakhatnék egy pörgős dalnak, mondjuk egy ilyen 2000-es évek henzapját, ilyen 150 BPM-en, az is pörgős, de a mai világban már egy 120 BPM-es dal is pörgős, ezért kérdezem, hogy relatív, hogy kinek mi a pörgős. Na, ennyit a zenékről, jönni fognak, vagy legalábbis Carpe Diem dalom mindenféleképpen. Most pedig azzal folytatjuk, hogy kikapja a figyelmet a családban. Egy beteg, problémákkal küzdő, vagy éppen kiemelkedően tehetséges gyerek természetes módon rengeteg szülői figyelmet kaphat. Eközben azonban könnyű megfeledkezni arról a testvérről, aki jól tanul, alkalmazkodik, nem panaszkodik, és látszólag mindennel megbirkózik. Valóban lehet egyformán figyelni minden gyerekre, vagy ez inkább csak egy szülői ideál? Szerintetek?
2: Hát szerintem a nem tudom válaszolni a legjobb, mert én nem tudom, de mások tapasztalatai alapján szerintem ez egy ideál. Volt egy nagyon kedves ismerősöm, barátnőm volt, ismerősöm, mi avanzsálódott, és neki sajnos született egy beteg kisfia. Nagyon korán született, 8 hónapra, és elég sok probléma volt vele. És igazából ő 24-re vagy 24-et kívánt, mivel hogy sajnos történt egy olyan baleset is, ami minden kívülálló hatásokon kívül, tehát hogyha ott van a anyuka, akkor is megtörténik, és ezáltal tényleg 24-es felügyeletet kellett alkalmazni. És azt hiszem, hogy talán 8 vagy 10 év után született egy kis testvére, és hát elég nehéz volt azért, mert az a kisfiú nagyon-nagyon sok foglalkozást igényelt, és nem nagyon jutott a másik egészséges gyerekre, és ebből nagyon-nagyon sok családi konfliktus történt. Sajnos az a beteg kisfiú sajnos meghalt, nem ér csak 13 vagy 14 évet, de ez meglátszik az egészséges gyermeken, hogy az a figyelem, amit akkor nem kapott meg, az most...
1: Próbálja pótolni?
2: Még egyszer?
1: Próbálja pótolni?
2: Nem lehet pótolni. Tehát azt a figyelmet, amit akkor nem kapott meg, már nem lehet visszapótolni.
1: Én meg azt gondolom erről, nyilván egy ilyen nagyon súlyos beteg gyereknél nagyon nehéz. Aláírom, hogy vannak emberek és családok, ahol ez tényleg ideál, és egyetértek Karinával azzal, hogy vannak olyan helyzetek, például, amit most elmeséltél, ahol egy gyerek 24-ből 24-et kíván, még mondjuk a testvére nem tud annyi figyelmet, vagy nem kap szinte figyelmet. De hogyha beszélgetünk egy átlag családról, ahol mondjuk az egyik gyerek valamiért kirívóbb, mint a másik három, vagy kettő, vagy egy, most teljesen mindegy, hogy két gyerek van, három gyerek van, vagy hány gyerek van, akkor én azt gondolom, hogy azon is múlik a dolog, hogy például az anyukának, apukának mennyi szabad ideje van. Tehát most gondolj bele abban, hogy hogy van egy nagyon sok figyelmet igénylő gyermeked, mellette te dolgozol napi 8 órát, rosszabb esetben lehet 12-t, és úgy kell valamelyik szülőnek úgymond feladni akár lehet az életét és az életpályáját azért, hogy azt a gyereket felnevelje. Ami nem feladás, vagy valahol igen, de ezt nem úgy kell fölfogni, mert erről már beszéltünk, hogy igazából azért, mert azért nem tartozom én felnőttként a szüleimnek, pont egy néhány héttel ezért műsor beszéltünk, mert ő mondjuk áldozatokat hozott értem, hanem hálás vagyok érte, de nem, mert van, aki úgy kezeli ezt, hogy na, ugye kislányom, kisfiam, hát akkor most én nekem is meg kell, hogy feleljél, és ha szólok azonnal kell, hogy ugorj, kislányom, kisfiam, hát akkor most én is, én

0: próbáljanak figyelni. Kell is figyelni. Az más kérdés, hogy tény, hogy val az egyik vagy a másik nagyobb figyelmet kap, de valamilyen szinten egy szülőnek az a feladata, hogy oda tegye magát, és ez nagyon nehéz dolog, tehát aki szülőségre vállalkozik, az egy hatalmas felelősség, az gondolja kétszer át, ötször, tízszer, mielőtt belevág, és csak akkor vágjon bele, hogyha komolyan gondolja. Persze van az a helyzet, amikor véletlen becsúszik az a baba, és nincsen mit gondolkodni, de akkor meg vállalja érte a felelősséget. És itt tartunk akkor azt, hogy tegyem hozzá, hogy szerintem viszont, hogyha egy egészséges, boldog családról beszélünk, akkor ott meg tudják azt tudni, hogy mondjuk egyik nap az egyik gyerekkel foglalkoznak többet, a másik nap a másikkal, vagy az egyik nap mondjuk kevesebbet foglalkoznak az egyikkel, a másik nap többet, de mondjuk minden nap így van ez, de valamilyen szinten a másikkal is foglalkozzanak olykor többet, mint szoktak, hogy ne érezze magát kivételezetnek. Tehát, hogy én szerintem itt az a fő probléma, hogy egyes gyerekek kivételezetnek érzik magukat a szüleik előtt, amivel addig nincs baj, amíg a szülő ezt helyén tudja kezelni. De amikor ezt nem tudja a szülő helyén kezelni, és az a baj, hogy amikor meg már súlyosabb a helyzet, amiről Karina beszélt, akkor már nem tudja helyén kezelni, mert nem, nyilván nem fogja saját, nem tudom, downos vagy sérő gyerekét ott hagyni azért, hogy a másikra is szálljon több időt. Olyankor az egyik szülőnek mindig kell az idézettéve sérültebb vagy hátrányos helyzetben lévő, ez a jó szó rá szerintem, gyermekkel többet foglalkozni, még a másikkal. De mi van akkor, felteszem, ilyenkor jön a kérdés, hogy ha egyedülálló az anyuka, apuka. Na, akkor ezt hogy oldja meg?
1: Ott a neheze.
2: Akkor vannak nagyszülők, akkor, jó esetben.
0: Igen.
1: Hát jó esetben.
2: Igen, vagy pedig, ha kicsi a gyerek, tehát van mondjuk két gyerek, és még az egyik kisebb, akkor azt rá lehet bízni a nagyszülőkre, és akkor a nagyobb gyerekkel is lehet külön programokat, ami csak neki szóló program, és akkor nem érzi magát mondjuk elhanyagolva, ha mondjuk jön egy kis testvér, mert még egy 6-8 hónapos, egy éves gyereket, vagy hát még már rá lehet bízni a nagyszülőkre, és akkor lehet a nagyobb 6-7 éves gyerekkel olyan programot, ami neki jó, és akkor így nem érzi magát elhanyagolva.
0: A Gyongold írja, hogy attól függ, nyilván, ha 4 testvéred van, ott megy az egymásra mutogatás, meg a veszekedés. Persze van pozitív oldala is a nagy családnak.
2: Igen.
1: Hát, nyilván. Igen. Még tényleg érdekes a sztori, mert közben egyfajtában azon gondolkozom, hogy azért nagyon rán született, de azért mondjuk a 8 hónap az annyira nem, mert ahhoz képest, hogy itt magam is 6,5-re, mások még annyira sem.
0: Az én párom 5,5 hónapra született, hála Istennek idézetével mondhatni azt, hogy rendben van, tehát hogy teljesen rendben van. Azt leszámítva, hogy sajnos ő is látássérült, de ezt leszámítva teljesen egészséges. Hát és igen. Akkor most ahhoz képest tényleg mondjuk a 8 hónap az nem is annyira korai szülés.
1: Érdekes,
0: csak mondjuk a 8 hónapnál azt mondják, hogy az rizikós. Van valami nagyobb rizikó esete állítólag, hogyha a 7 vagy 8 hónapra születik a gyerek, mintha 6 hónapra születik. Ezt egyszer olvastam valahol, erősítsetek, vagy cáfoljatok meg, de valamilyen nagyobb rizikója van.
1: Szerint lehet benne valami, igen.
0: Valamiért nagyobb rizikója van, nem tudom, hogy miért, de valamiért nagyobb rizikója van.
2: Tehát a tüdő akkor fejlődik, uh-huh. Meg a látás és a tüdő, és az a 8 hónap az a legkritikusabb. Inkább szülessen meg 7 hónapra, de a 8 hónap az nagyon kritikus.
1: Uh-huh.
2: Tehát az valami fejlődés, akkor fejlődik, és az, ha nem az anyavébe fejlődik, az nehéz pontolni.
1: Pontot törik meg, igen.
2: Igen, igen.
0: Hát jó, de aki 6 hónapra születik, annak meg akkor nem fejlődik ki se, tehát ez meg hülyeség.
2: Hát igen.
0: De akkor meg kifejlődik,
1: ha mégis.
0: Nem így látnám, de majd ennek utána nézünk mélyebben, hogy ez
1: hogyan. Hát sajnos nem tudunk megkérdezni sem egy...
0: Hát most hirtelen nem tudunk megkérdezni egy szülésznő gyógyászt. Viszont a csendes, problémamentes gyerek tényleg kevesebb figyelmet igényel, vagy csak kevésbé mutatja ki, hogy szüksége van rá. Szerintem kevésbé mutatja ki, mert úgy van vele, hogy hát itt van a testvérem, akire még én is figyelek, mert látom, hogy ő nagyobb figyelmet, mert a testvér is figyelem a testvére. Tehát, hogy azt gondolnak, hogy ó, ez szülő feladat, a francokat, ha van egy testvér, egy kis testvéred, aki mondjuk akár látássérül, csak mondjuk egy nem egy nagyon súlyos

0: problémát. Hát jobban odafigyel a másikra, meg jobban törődik akaratlanul a másikkal, meg amúgy is, hogyha egészséges gyerekeid vannak és törődnek egymással normál esetben, igencsak baj, hogyha a testvérek egymás ellen mennek folyamatosan, és a szülőnek, mint egy villámhárítónak kell közéjük állni.
1: Igen, hát
2: ilyen is
1: jó...
2: van, mert nagyobb korban, vagy kiskamaszkorban azért van vita, tehát hallok én.
0: Tehát ez mindenhol van, de ez mindenhol van, ez egy természetes.
2: Ha baj van, akkor a testvéred ott fog állni melletted. Tehát azért a testvér, a vér szava, tudod?
1: Legalábbis.
0: Igen. Erre meg azt mondom, hogy azért vannak sajnos kivételek, ez nem feltétlen nem feltétlen vérszava, inkább az érzelmi oldalok közelíteném meg, mert ismerek olyan vérszerinti testvéreket, akik olyan messze állnak egymástól, hogy jó, hát azt tudja, hogy számíthat rá, hogyha valami olyan lenne, de nincs ennek közeli viszonyban, és nem egy ilyet ismerek.
1: Én is pont az a fura, hogy még ugye azok a testvérek, akik ugye folyton perlekednek, de baj van, össze tudnak fogni, és tudnak segíteni egymásnak. Akkor ott a másik irányba, amíg meg esetleg valaki azon morog, hogy hát igen, a testvére az fogyatékos lett, és bármi, és akkor ő viszel minden időt, és anyáiknak az összes energiáját, és figyelmét. Akkor, de azért általában a többségében, ha jó nevelést kapnak a gyerekek, akkor sikerül megérteniük, pláne ha nagyobbak is nőnek, hogy rá miért kell valóban jobban figyelni, és ebből már ő is ki tudja venni a részét, és ezt tudja, hogy a szülők is díjazzák. És hát azok a dolgok meg nyilván, amikkel lehet pótolni, hogy azért tényleg azoknak a testvéreknek is biztosítani programokat, vagy engedni nekik, hogy olyan helyek, vagy elmenjenek néha valahová, vagy akkor együtt úgy elmenni, hogy addig valakire rábízzák ugye azt a testvért, aki esetleg nem képes részt venni, de azért, aki meg képes, az mondjuk én így, hogy mindenki jelen, nem csak olyan programra emlékszem, való volt egy-két kirándulás, ahol így mindenki ott volt, és akkor a nővérem is jött, és akkor mentünk hárman vagy négyen, vagy akkor legalább négyen, ugye, hogy anyuékkal, mert mondjuk nagymamám esetleg nem jött, de akkor ő addig őrizte a házat, meg etetni kellett a jószágot is, de igen, tehát, hogy ott néhány ilyen teljesen közös program is, és...
2: Bár hát, biztos, hogy a szülő felelőssége az, hogy ezt megértesse a gyerekekkel.
1: Ha épp
2: ma sérül gyerek, hogy de figyelj, van testvéred, meg kell osszad. Van két testvéred, három testvéred, vigyázz már a kicsire, mert nekem mondjuk itt a ki kell teregesem. Szóval azért ez valahogy a szülővé válás feladatát is meg kell tanítani, és így meg tudod tanítani ennek a gyereknek, hogy ha te majd anyuka leszel, vagy ha te majd apuka leszel, és neked lesz gyereked, akkor neked valahogy ugyanezt kell csinálnod. Tehát nem fog különbözni az életed, és apró dolgokat rá lehet bízni egy testvére, és lehet, hogy azt például szívesen is csinálja. Tehát egy kis öcs, egy kis húg, az egy nagyobb gyereknek, ez egy öröm, boldogság. Babázhat élő babával.
1: Igen, de ugye van ez, hogy jaj, akarok kis tesót, azt amikor van, akkor meg már nyűgösködik.
2: Akkor meg féltékeny vagyok, hogy jaj, bezzeg, anya többet van, jaj, bezzeg, papa neki olvas mesét, de a szülők meg, hát figyelj, biztos, hogy tudnak kétfelé és háromfelé is lenni, hát azért vállalnak 3-4 gyereket, tehát csak az vállaljon, aki alkalmasnak hiszi, tudja
0: magát. Hát igen, csak sokszor olyannak is van gyereke, aki nem alkalmas, de ez egy másik műsorunk téma.
2: Az egy másik téma. De ott a gyerekek ott megtanulnak magukra vigyázni, magukat elszórakoztatni.
0: De hát de elég baj az, hogy nekik maguknak kell megtanulni, a szülőnek kéne megtanítani, nem maguknak. Viszont most ebben nem menjünk bele. Igazságtalanságja, ha az egyik gyerek tartósan több figyelmet kap azért, mert nagyobb szüksége van rá. Igazságtalanságnak nem mondanám.
1: Hát ha szüksége van rá, akkor nem igazság.
2: Nem igazságtalanság.
0: Nem. Az azért van, mert annak a gyereknek valamilyen hátránya van a másikkal szemben. Most az teljesen mindegy, hogy most ADHD-s, vagy figyelemzavaros magyarul, vagy valami... nem tudom,
2: látássérült, hallássérült, bármit felsőrülhat.
1: Igen, meg helyenként nem látható dolgok is, ugye.
2: Igen, tehát azt az egészséges gyerek valahogy meg kell tudni vele értetni. Tehát okosak ezek a gyerekek, szerintem megértik.
0: Jó módon vagyok, hogy megértünk egy kis zenével a folytatásba.
1: Igen, mert itt
0: kéréssel megyünk tovább. Jön a vége van már a hétnek nevű, vagy című Carpe Diem dal, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: utcák és közterek.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, így van, ez még mindig a Lépés délután, és megyünk is tovább még hozzá azzal, hogy amikor a jó gyerek szereppé válik. A poszt szerint a háttérbe szoruló gyerek könnyen megtanulhatja, hogy akkor segít a legtöbbet a családnak, ha vele nincs probléma. A rád legalább nem kell figyelni, első hallásra dicséretnek tűnhet, de közben egészen más üzenetet is hordozhat. Bár szerintem ez nem dicséret, a rád legalább nem kell figyelni, nekem ez inkább olyan lefúrogó dolog. Hát, jó, rád nem kell figyelni, akkor jó, veled nincsen semmi baj, téged berakunk a sarokba, mint egy bőröndöt, azt jó van. Nekem körülbelül ez a feeling jön le belőle.
3: Igen.
2: No, viszont dicséret, vagy inkább veszélyes üzenet egy gyereknek azt mondani, hogy veled legalább soha nincs semmi baj. Szerintem nekem ez az a véleményem, hogy ez lehet dicséret, de, és itt jön a de.
3: Én húzom a számat már most.
2: Azért nem feltétlen dicséret, mert lehet, hogy ez a gyerek belül lelkileg meg úgy van vele, hogy jó, hát akkor nem kell, én azt csináltok, amit akartok. Hát én jó fiú vagyok, hát én nekem nem kell rám figyelni. Hát én mit tudom én? Nem, hogy mondjam, csak az a helyzet, hogy szerintem az a gyerek, aki ezt megéli belülről, már csak azért is, legalábbis sok gyerek lehet, hogy így van, nem tudom, hogy így van-e, majd mindjárt megcáfoltok, hogy megerősítek, azért is mondjuk csinál valami rosszaságot, hogy felhívja magára a figyelmet, nem?
4: Igen, van ez a kategória, igen. Tehát, hogy...
3: Igen, ez rosszul sülhet el, mikor olyan, mintha te nem is számítanál, tehát itt vagy, persze kapsz enni, meg úgy néha, hogy rád nézünk, de hát mégis csinálsz, amit akarsz, te ne lehetett. Szóval ez egy ilyen lemondás, tehát ez ilyen...
2: Lelkileg megviselti azt a gyereket, szerintem.
3: Megviseli,
2: nyilván van dicséret oldala is, hogy legalább ő tényleg egy jó gyerek, értem. De azért meg ezt maximum egyszer szabad elmondani, és nem többször, és nem szabad a gyerekre rásújkolni, vagy úgy rátenni ezt a címkét, mert akkor a
4: gyereket felcímkézik. Igen, mert az más, hogy mit tudom, én adok neki egy feladatot, és akkor azt mondom, hogy látod, ilyen esetleg látom, hogy aggódik, vagy úgy érzi, hogy nem tudja meg ugrani ezt a dolgot, és akkor azt mondom, hogy látod, meg tudtad csinálni, tudtam, hogy számíthatok rád, ügyes vagy.
2: Az más.
4: Ez egy másik dolog, de hogy csak hogy azt mondom, hogy hát nem vagy balhés gyerek, így el vagy, ez jó van. És akkor...
3: Én szülőként nem raknák a gyereke ilyen terhet, tehát az a gyereknek ez egy teher. Hát olyan, mint hogyha lemondanák róla, hogy mert te veled nincs gond, téged, hogy leraklak, hogy el vagy, és akkor az így a gyereknek, hogy oké, de én most akkor nem is számítok. Tehát azért a gyerek lelkével is kellene szülőként, ha ilyet kimer egy szülő mondani, hogy oké, na de ez hogy esik a gyerekemnek. Tehát, és nem mondom, ezek a gyerekek nem hülyék, tehát olyan összeesküvéseket tudnak a kis fejükbe összehozni, amikről a szülőként lehet, hogy azt hiszed, hogy elejtesz egy szót, és nem számít közben a gyerek meg. Jézusom, tehát akkor én most itt, na, szóval nem na számítok, most... nem vagyok, nem de kellek.
4: Igen, hogy gyalogolsz a lelkébe, igen.
2: Na most megtanulhatja a gyerek annyira elrejteni az érzéseit, hogy idővel már a szülő sem veszi észre, ha segítségre lenne szüksége?
4: Szerintem igen.
3: Igen, tehát
2: elbújjuk. Már azt gondolom erről, hogy ezt szerintem gyereke válogatja, ahogy embere válogatja. Mert van, aki elrejti, valaki meg tudja ezt úgymond tanulni.
4: Van, aki nem akar elrejteni, de hogyha úgy van, akkor képes. Tehát, hogy a kérdés arról szól, hogy de olyan tálca mögé bújni, hogy...
2: Ja, persze, én ezt én is úgy gondolom, csak azt gondolom, hogy van a másik oldal is, aki a lázadó, hogy én azért is.
4: Hát egyébként igen, persze.
3: Igen, ez lehet, hogy genetika is, hogy mi van belétkódolva, de alapból a gyerek tud láthatatlan lenni a cél érdekében, mert nagyon okosan felfogja, hogy ha én láthatatlan vagyok és visszahúzódom, akkor mondjuk lehet, hogy megvan a családi béke, vagy lehet, hogy akkor mondjuk önfeláldozó vagyok gyerekként.
2: Tudjátok, milyen rossz az az érzés?
3: És a testvéremre több időt tudnak itt szállni, tehát a gyerek valahogy vissza tud vonulni, hogy kicsi legyek, apró legyek, ez mondjuk nem nagyon jó felnőtt.
2: Nem, viszont de... tudjátok, milyen rossz az érzés, most nem erről akarok kiukadni, de valahogy mégis ide tartozik, amikor akár felnőttként is bemész egy társaság, vagy bárhova, és beszélsz, és mindenki átnéz rajtad, és senki nem figyel rád. Az baromi rossz érzés. Tehát, hogy
3: hát ez gyerekkorban még rosszabb.
2: Gyerekkorban mert... ilyet tapasztal, még rosszabb. És ez nagyon, nagyon rossz, amikor átnézek a gyereken. Én egyszerűen ezt nem tartom jó dolognak. Szerintem ugyanúgy foglalkozni kell a gyerekkel, meg kell találni a módját, hogy mindegyik gyerek kapjon figyelmet. Azt lehet, hogy az egyik többet kap valamilyen oknál fogva, amiről már beszéltünk az előző megszólásban is, de olyat, hogy figyelmen kívül vagyunk egy gyereket, nem szabad.
3: Hát ha már szülőként több gyereket vállalok, akkor képesnek kell lennem megosztani önmagam, vagy legalábbis olyan háttérrel kell rendelkezek, nagyszülői, férj háttérrel, hogy tudjam, hogy én ennek a férfinak szülhetek gyereket, mert elképzelhetően képes arra, hogy több gyerekkel is velem marad, segít, ott van, felelősséget vállal. Tehát azért ez nagyon fontos dolog, hogy ha gyereket szülök, többet szülök, akkor tudjam azt, hogy olyan partnernek, aki legalább a gyerek nagykorúságáig mondjuk partner, és velem marad, és segít, és tudja velem vállalni azokat a nehézségeket. Tehát nehéz.
2: Mennyire felelős a szülő azért, ha a gyereke azt tanulja meg? Szerethető vagyok, ha nem okozok problémát?
3: Hát, igen. Hát, ez csak a szülő felelőssége.
2: Ez az, igen, én csak bólogatom.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ez a középső gyerekeknél szokott lenni, legalábbis nálunk a házban lakott két család is, ahol három gyerek volt. Az egyiknél a két nagyobb volt, és fiú volt a legkisebb, a másiknál három lány volt, és mind a két szülő arról panaszkodott, hogy például a középső gyerek nagyon nehezen éli meg, hogy ő van középen, mert ő valahogy mindenből is kap, és ha nem kap, akkor ő egyikből se. Tehát egy kicsit olyan, a kisöcsi többet kap, a nagy többet kap, és ő valahogy mindig lemaradt. És ez a szülő felelőssége volt mindig, hogy megoldja, hogy ő ne érezze azt, hogy ő van középen.
2: Jött újabb zenei kérés közben. Termond Dávid írja, hogy szeretnék kérni az élményvadászoknak egy dalt.
4: Earth, Wind and Fire.
2: Így van, és a szeptember. Köszi, Sanyi. Earth, Wind and Fire. Kimondom én is.
3: Én a Majkától választottam egy nagyon jó kis pörgőszámot, én azt küldtem az élményvadászoknak.
2: Igen, de azt tényleg... már is játszottam.
3: Igen, de az olyan pörgős, hogy ez jellemző ránk.
2: Jó, van. Azt írta még Dávid, hogy élményvadászok együtt, bárhol, bármikor.
3: Bármikor.
2: Ja, hát akkor jöjjön ez az Earth, Wind and Fire dal, aztán jövünk hozzátok vissza. A hírek után, mert hisz mindjárt 4 óra.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló, 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a 7. osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgátokat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős nyugati, észak-nyugati széllel. Kora reggel 14 és 21, délután pedig 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közel hozzád lépés, rádió 3 percen 4-5 előtt járunk. Lehet még tőlünk 5 óráig zenét kérni, illetve várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat. Méghozzá mezzel megyünk most tovább, és folytatjuk a témánkat, hogy amit felnőttként viszünk magunkkal. A gyerekkorban kialakult szerepek nem feltétlenül tűnnek el attól, hogy felnövünk. Aki gyerekként mindig alkalmazkodott, később is nehezen kérhet segítséget, háttérbe helyezheti saját igényeit, vagy kellemetlenül érezheti magát akkor, amikor végre ráfigyelnek. No, kérdezlek titeket, hogy mennyire határozhatják meg felnőtt kapcsolatainkat azok a szerepek, amelyeket gyerekként betöltöttük a családban. Szerintem nagyon is, mert amilyen mintát kaptunk a szüleinktől, és amilyen családban nőttünk föl, és amilyen szempontból úgymond kellett viszonyulnunk a szüleinkhez, testvéreinkhez, az meghatározza a segít és egyrészt kialakítja a felnőttkori, hát hogy is mondjam, imidzsünket is, tehát azt a fajta hogy is fogalmazom meg, hogyha
2: gondoskodás jó. Szerepet.
1: Azokat a szerepeket inkább, amik mi vagyunk, annak a kialakítása a gyerekkor nagyon fontos, és ha a gyerekkorban sérül, akkor ott felnőttkorban nagyon nehéz. Ahogy Karina mondta, hogy az előbb esetben, az előző órában, hogy felnőttként nem tudta bepótolni azt a elmaradt szeretetet annál a testvérpárnál, ahol az egyik fél több figyelmet kapott. Nem lehet, és felnőttként ezt tovább visszük a párkapcsolatunkba is szerintem. Tehát, hogy olyan párt fogunk keresni, akihez könnyen tudunk alkalmazkodni, aki elvárja tőlünk, hogy alkalmazkodjunk, aki nem tudom, kevésbé alkalmazkodni. Attól függ, milyen szerepeket hozunk gyerekkorban. Tehát mindig olyan párt választunk magunkhoz, tudatlanul olyat vonzunk be, amelyeket vonzunk. És ez nehéz meg, de biztos, hogy befolyásolják a gyerekkori szerepek.
2: Hát az a minta, amit családanya és apaként egy családban azt a dinamikát, amit gyerekkorban rákényszerítesz, vagy automatikusan ráterhelsz a gyerekre, az biztos, hogy a barátválasztásnál, a munkahelyválasztásnál, a család életében biztos, hogy tovább viszi. Tehát ha te egy olyan szerepet adsz a gyerekednek, hogy te mindig segítened kell, mindig alá kell rendelned magadat a családnak, akkor ő a párkapcsolatában, a munkahelyi életében igen, egy alárendelt szerepet fog tudat alatt, tehát nem nagyon tud kitörni, és párt is olyat választ. Ha hagyod kibontakozni a gyerekedet, és hagyod megélni, akkor ő is egy olyan párt és olyan életet fog élni, ami élhető. Ha azt adod a gyerekednek, hogy te nem vagy jó semmire, téged nem lehet semmire használni, akkor önbizalomhiányba fog szenvedni, és egész életében ezzel fog küzdeni, és ez mondjuk a pszichológusoknak és a terapeutáknak biztos, hogy nagyon jó hír, de a gyereknek annyira nem, mert hát pszichológusra fogja költeni a fél év életét és fizetését, mert nagyon nehéz kilábban, tehát ez gyerekkori traumát is okozhat, hogy te a családban hogy és miként fogod a szerepedet betölteni. Vagy jó is lehet, mert megtanulod, hogy kell főzni, mosni, takarítani, gondoskodni, gyereket nevelni, hogy kell alkalmazkodni, tehát lehet ennek jó oldala, és mert a jó oldalát is el kell mondjuk, hogy nem rossz ez, ha vigyázod kell a testvéredre, és nem rossz ez, ha mondjuk el kell kísérned az óvodába, iskolába, tehát ettől te sokkal jobb családfő, sokkal jobb apa és anya leszel, mert megtanulsz felelősséget vállalni és gondoskodni.
3: Tehát igen, ez a pozitív oldala. Szerepre már.
2: Így van, és tehát vannak ennek jó oldala is, hogy te egy nagy családban nősz föl, elfogadóbb leszel, kompatibilisebb leszel az emberekkel, megtanulsz konfliktusokat kezelni, megtanulsz az életben döntést hozni. Tehát ez nagy családnál, ha jól csinálják, akkor ez jó is elsülhet.
1: Miért lehet nehezebb segítséget kérni annak, aki egész gyerekkorában arra volt büszke, hogy mindent megold egyedül?
2: Hát mert nem tudod, hogy tehát a minta az, hogy te senkire nem számíthatsz, te magadnak kell megoldanod, mert mindig cserben hagytak. És ez a minta, ez arra ösztönzi a gyereket, hogy a jéghátán is megélj, és nagyon-nagyon nehezen kér segítséget, mert
1: ez egyébként nagyon jó tulajdonság is egyben, meg nehéz tulajdonság is. De, mert bármilyen élethelyzetbe kerül, ő biztos, hogy nem fog elveszni. Tehát, hogy ő ki fog állni magáért, és talpra esett lesz. Az a része nagyon jó, hogyha úgymond, ha egyedül van, mondjuk éppen nincs párkapcsolatban, egyedül él, egyedül kell, és még gyereke sincs, fenntartani a saját környezetét, akkor ő megtanulja, mert rá van kényszerítve arra, hogy ha nem mosogat el, akkor ott fog rohadni, bocsánat, a mosatlan a mosogatóba, és ha nem tesz rendet a lakásba, helyette senki nem fog. És ez vagy egyfajta pozitív tulajdonság is, hogy talpra esetté önállóvá válik, tehát, hogy ennek megvan azért az előnye is, ezt el akartam mondani.
2: Az biztos, igen, hogy megvan az előnye. Tehát például én is így neveltem a lányomat, hogy tudd azt, hogy némely esetekben csak magadra számíthatsz, mert olyan környezetben nőttél föl, ahol nem teszi
1: igen,
2: azt
1: lehetővé, csak általában,
2: hogy anyuka, apuka megoldjon helyetted olyan, amilyen más szívű megoldja.
1: Csak én, nekem az a tapasztalatom, Karina, bocs, hogy beléd szólok, hogy az az ember, aki mindig mindent egyedül oldott meg, belekerül egy párkapcsolatba, ahol már nem feltétlen kell, sőt a másik akarja, hogy megoldjon dolgokat, akkor sokkal nehezebben enged, és az ott nagyon fontos, hogy jól tudjon kommunikálni, viszont hogyha gyerekkorában elnyomták, és nem hagyták érvényesülni, akkor lehet, hogy a párkapcsolatban is egy túl domináns, egy túl lekezelő akárki lehet, nem biztos, hogy az lesz, mert azért persze nem ezt mondom, hogy ez minden helyzetre igaz, csak lehet, mert ő nem tudja kezelni azt, hogy hogyan engedjen ki feladatokat a kezéből, mert egyszerűen nem tud, vagy nehezére esik. Sőt, rosszul esik neki, hogyha másik megcsinálja adott esetben, mert azt mondja, hogy hát én is meg tudom csinálni. És az ilyen embernek sokkal nehezebb a kezelése, nem lehetetlen, nagyon lehet meg, nagyon jó tulajdonság ez, de ugyanakkor ezt meg kell neki tanulni, hogy mondjuk egy párkapcsolatban neki is kell engedni, és sokkal nehezebben tanulja meg, hogyha gyerekkorban elnyomták, vagy kevesebb figyelmet kapott, szerintem lehet egy ilyen hátulütője is.
2: Igen, talán ez a negativitás ebben a pozitivitás mellett, hogy a jéghátán is megél, de nagyon nehezen tud a kapcsolatokban igen feloldódni, hogy hoppá, most már van egy társam, de jó, és rábízhatok dolgokat. De ezt meg kell tanulni, és biztos, hogyha a partneri társát, barátját, barátait szereti, és kienged, vagy legalábbis leenged, mint egy gumilabda, akkor biztos, hogy ő is rájön arra, hogy hát ez nekem egy sokkal könnyebb. Tehát ez oké, hogy én így nőttem föl, de könnyebb, ha valaki besegít. És erre legtöbbször az emberek rájönnek, hogy nem is jár rossz visszatok.
1: Lehet-e egészséges párkapcsolatot kialakítani addig, amíg valaki szinte mindig a másikat helyezi, másik igényeit helyezi a sajátjai elé? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Erre először hogy válaszoljak én, aztán én átadom a többieknek.
2: Jó, addig gondolkodok erősen.
1: Jó, tehát lehet-e? Azt gondolom, hogy nehéz. Azért nehéz, mert ha valaki mindig mást helyez önmaga elé, valamilyen szinten nyilván a párod a jövőd. Tehát, hogy valamilyen szinten nyilván előrébb helyezed, de nem szabad teljesen magad elé helyezni. Megmondom azt is, hogy miért. Azért, mert néha egy párkapcsolaton belül is kell tudni önzőnek lenni. Ezt nekem is tanulnom kellett amúgy eleinte, mert igen, és neked is kell tudnod érvényesülni, és ugyanúgy a párodnak is kell. De ez nem azt jelenti, hogy csak önérdeket néz, a ti érdeteket nézi, de minden embernek van úgymond én ideje. Azért, mert van mi időnk, van én időm is. És nem szabad abba a hibába beleesni, amiben nagyon sok ember beleesik, hogyha van egy belekerül egy párkapcsolatba, akkor csak a másik az első. És elfelejti azt, hogy például, hogy honnan jött, és mondjuk elhanyagolja a szüleit, elhanyagolja a testvérét, pont a párja miatt. És ez már inkább párkapcsolat, mint a testvéri viszony, de sajnos nagyon igaz, és nagyon, nagyon sok esetben megtörténik ez, amit én nagyon szomorúnak tartok, mert soha ne felejtsük-e, szeressük a párunkat, nyilván ő legyen az első, de ne úgymond az első, hogy elfelejtsük, hogy honnan jöttünk, és megfeledkezünk a szüleinkről, a testvéreinkről is, és a különböző viszonyainkról, vagy barátainkról, hanem azt úgymond tudjuk az életünkbe illeszteni, és a párod is tudjon ugyanígy, úgymond egy kicsit előrébb tenni, de mégsem minden áron előre, talán ez a legjobb szó. Tehát, hogy nyilván ő a jövőd, ő fog neked, ha férfi vagy, gyereket szülni, vele építesz családot, ő lesz a férjed, feleséged, stb. Persze, nyilván valamennyire előrébb van, de mindenek elé meg nem szabad rakni, azt gondolom. Nyilván az első a párom és a családom, ez alapvetően így igaz, és az legyen az első, de ott van, hogy párom és a családom. Tehát ebben benne vannak a szüleim, a testvéreim, stb. Az, hogy utána a többi, az jöhet a munka, meg az egyéb dolgok, az majd csak utána. Én legalábbis ezen így gondolkodom, vagy így gondolom, de azt nem szabad, hogy elfelejtsük. Addig jó, hogy a párod elő van, amíg nem felejted el, hogy honnan jöttél, és milyen viszonyaid vannak.
3: Nyilván, meg ugye az a legrosszabb, amikor, nem tudom, úgy érzed, hogy bántás éri a párodat, és akkor ilyen, nem tudom, anya oroszlán módra véded, hogy még helyette is megsértődsz. Úgyhogy őt lehet, hogy az annyira nem is bántaná, de te rögtön kardot rád az, hogy ne bántod, hogy meg mit mersz mondani róla. Tehát ez egy hülyeség.
1: Igen, de valamilyen szinten megvédjük a párunkat. Tehát, hogyha valaki rosszat mond a páromról, akkor az egyértelműen, hogy eliállok és megvédem, mert ez a dolgom, ez a részem, úgymond a párom. De ugyanígy fordítva ő is engem.
3: Jó, de... tudom, én rávilágítok valamire. Mit tudom én, a barátnőd egy írónő, és akkor azt mondja neked valaki, hogy hát jó szar könyveket ír. Hát ez nem tetszik.
1: Hát de az az ő véleménye. Most elmondom, hogy jó, neked azt, nem tetszik, hiába, akkor ne olvasd. Tehát most...
3: Hiába ugratsz neki. Persze, tehát azt tudod csinálni, hogy... Ezt gondolod.
1: Hát de most ezzel nem csináljak, hát nem tudok ezzel mit csinálni. Azért, mert ami nekem tetszik, neked nem kell, hogy tetszen, erre azt mondom, hát de ugyanígy, azért, mert az a nő nekem tetszik, neked mondjuk lehet nem az esete, tehát nincs ebből semmi. Helye különböző emberek
3: vagyunk. Nem megy rá se a párkapcsolatod, se a barátságod jó esetben, mert ugye...
1: Hát nem, bár azért rosszul esik, hogyha valaki ilyet mond, főleg hát a barátom,
3: nyilván, tehát valaki
1: de nem tudok erre mit kezdeni, azt mondom, hogy jó, hát most kész, hát neked ez a véleményed, nekem más kész, és de egyébként meg még az is lehet, hogyha mondjuk író lenne a párom, ami nem író, és mondjuk olyan dolgot ír, lehet, hogy én is azt mondanám, hogy édesem, hát jó lenne a regényed, de és ezért nem viszi. Hát most ő neki kell elviselni a kritikát, ha ő ilyenekkel foglalkozik. Tehát, hogy innentől kezdve meg nem gondolom, hogy ez kimondottan védhető, nyilván ez a munkája, és más a munkája, meg más a magánélet. Például mi ezt szétválasztjuk, hogy a munka, a magánélet, a magánélet, és a kettő az egymás mellett párhuzamosan van, de nem ugyanaz. És lehetőleg a munkát ne vigyük haza magánéletbe, a magánéletet meg a munkába.
3: Meg persze vissza is lehet vágni, ugye, hogyha éppen úgy van, vagy valami jogos dologgal tud visszavágni, hogy valaki esetleg így élcelődik, ami persze nem muszáj, mert azt mondom, hogy igen, én vagyok az okosabb, én ebben nem állok bele. De akkor mit tudom, én mondhatod azt, hogyha valahol egyszer láttad, vagy tudtad ilyenről, akkor azt mondtad, hogy a barátnődnek meg lógott a hajából a levestésztán. Na!
1: Ez olyan óvodás, Sanyi, nekem ez olyan...
3: De amúgy...
1: Ez ilyen óvodás kategória.
3: De na.
2: Én úgy gondolom, hogy a kettőt külön kell szedni, pontosan, ahogy Robi mondja, hogy a család a család, a munka, meg még van a barátok is, de ez a túl alárendelt, túl megkonyászkodó, túl önfeláldozó, megvan ennek a hátránya. Én
1: úgy nem azzal hogy van a baj, Karina, hogy hozol áldozatokat, mert hozni kell olykor áldozatokat.
2: Jó, kell, bizonyos
1: határig. Nem erről van, nem ez a baj. Én nem az áldozatokról beszélek. Én arról beszélek, hogy ha van egy párom, én őt szeretem, nekem ő az első, de attól nem felejtem kell menni a szüleimhez, vagy a tesómhoz meglátogatni, meg tartani a kapcsolatot, meg szeretni őket is, és sokan elfelejtik. Én erre akartam kiukadni a kérdést, egy kicsit erre is utalt, mert ugye azt mondta, és úgy szól, és ezért is akadtam fenn, ez, hogy lehet egészséges párkapcsolatot kialakítani addig, amíg valaki szinte a másik igényeit helyezi a sajátjai elé. Hát egészséges párkapcsolatot kialakítani lehet, csak az nem lesz egészséges hosszú távon szerintem, mert mindig a másik igényeit figyeled, lesed. Nyilvánvalóan ez fontos, de ne felejtsd el, hogy honnan jött és a saját igényed. És ezért mondtam az előtt, a megszeresett, hogy egy kicsit kell önzőnek is lenni.
2: Igen, de van, aki például a családi dinamikából, amit otthonról hozott, nem tud önző lenni, és annyira alárendeli magát a férje, vagy párja, vagy családja kénye kedvére, hogy egyszerűen elfelejt önmaga lenni. És akkor így elveszel, és egy kis szürke pont vagy az életben, és akkor se a gyerekedre, se a nagyszülőkre, se a szülőre nem tudsz, mert egyszerűen behálóz az a birtokló, önző lét, ami
1: ez egy a baj, egy hogyha neki jó, csak a környezetének nem lesz jó. Tehát,
2: hát
1: hogy
2: igen.
1: Azért ez egy nagyon nehéz dolog. És itt már nem a testvér-testvér vagy szülő-gyerek viszonyról van szó, hanem inkább a párkapcsolati oldalról. De most ebben nem megyünk bele jobban tovább, hanem megyünk egy picit zenélünk, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és menjünk is tovább még hozzá. Mondom is, hogy mivel zárjuk lassan a mai témánkat, azzal, hogy testvérek, szülők és a múlt feldolgozása. A poszt egyik legerősebb gondolata, hogy a háttérbe szorul gyerek haragja könnyen a több figyelmet kapó testvér felé fordulhat. Pedig gyerekként egyikük sem döntötte el, hogyan oszlik meg közöttük a szülői figyelem. Felnőttként viszont lehetőség nyílhat arra, hogy más szemmel nézzenek vissza ugyanarra a családi történetre. Kérdezlek titeket, hogy jogos lehet-e haragudni arra a testvérre, aki gyerekként több figyelmet kapott, miközben ő sem tehetett erről? Nem. Nem jogos haragudni rá, egyszerűbb, hogyha leülik és megbeszélik, és ezt félre kell tenni. Nem a gyerek tehetett arról, vagy a testvér, hogy ő több figyelmet kapott, mint ő, hanem a szülő. Tehát a szülővel kéne beszélgetni, amikor felnőtt a gyerek. Mint a múltkor beszéltünk, hogy a felnőtt gyermekekről. Tehát amikor felnőtt a gyermek, akkor a szülővel kellene ezt megbeszélni. De azt gondolom, hogy egymásra kell haragudni, meg haragot tartani, meg veszekedni, meg rossz viszonyt ápolni, mert nem ők tehetnek erről, hanem a szülők.
2: Én egyedülálló gyerekként, nem az én példám, anyukám példája volt, hogy például egy nem bár gyerek volt, becsúszott, betoppant, és nem nagyon voltak fiatalon fölkészülve a szülők, hogy lesz gyerekük, és időskorában nagyon-nagyon sokat kérdezte magától, hogy nem is érti azt, hogy miért nem kérdezte meg soha, hogy vele miért nem törődtek annyit. Tehát törődtek vele, mert adtak neki enni, de hétközben lepasszolták fel a nagymamához.
3: Hát jó, de az olyan
2: nem vitték, nem mentek együtt közösen soha nyaralni. Őt nem vitték el. Tehát apuka, anyuka elment nyaralni ide-oda, amoda, de őt közösen nem vitték, hogy nem emlékszik arra. És mondom, anyu, tehát miért nem kérdezted meg a szüleidet, mikor már... Hát azt mondja, erre csak most gondolt. Hát most már hiába kérdezett, mert szegények meghaltak. De hogy fel sem merült benne. De időskorában nagyon sokat, hogy ő tényleg egy olyan gyerek volt, hogy volt, de mire. És én soha nem értette, hogy mindig a karrier, a csillogás, az fontosabb volt, de hogy ő van, az úgy annyira nem. És egy fájó pont volt az életében, mert nem volt testvére, de ha testvér van, hát a szülő is, meg a körülmények, tehát nem szabad csak a szülőt hibáztatni, mert a körülmények és az élet is húzhat egy olyan határt, hogy hát a szülő sem tehet róla, hogy ez történt, és nem mondhatja egy beteg gyereknek, hogy te figyelj, azért, mert te beteg vagy, veled keveset foglalkozom, mert itt van ez az épp egészség, a gyerek is vele többet kell.
3: Tehát meg de kell amúgy van olyan, hogy ezt mondjuk így kimondod, mert már nem bírod magadban tartani, és akkor ezt úgy oda mondod, aztán elgondolkozol, és elnézést kérsz, bocsánatot kérsz, és máshogy, vagy utána egyszerűen csak azzal igazolod, hogy utána meg sokkal kedvesebb leszel vele, és megváltozik ez az egész. De van, amikor így, ahogyha benned van, ugye szoktuk mondani, mondd ki. De persze, ez biztos fájni nyilván a másiknak.
2: De igen.
3: Kimondtad, és akkor lehet, hogy abban a pillanatban, hogy kimondtad, ráébredsz arra, hogy mekkora ökörséget mondtál, és hogy ez mennyire így nem igaz, vagy legalábbis nem ő tehet arról, hogy így alakult. És lehet, hogy akkor abban a pillanatban ő erre ráébred, és...
2: Hát gyerekkorban is el lehet magyarázni egy kisgyereknek, ami értelméhez képest, hogy hát figyelj, van egy olyan testvéred, aki többülődésket, és ez a kisgyerek biztos, hogy megérti, mert szociálisan a kisgyerekek sokkal érzékenyebbek, mint ahogy mi azt gondolnánk. Tehát egy kisgyerek sokkal, tehát nem lehet, hogy gonoszkodnak persze egymással, lehet, hogy rivalizálnak egymással, de például azok a szülők, ahol a beteg gyerekek születtek, és van mondjuk egy-két testvére, én nagyon-nagyon ritka esetben hallottam azt, hogy bármi konfliktus lett volna azért. Tehát mondjuk 1%. A többi gyerek mind-mind alávetette annak a szülői tanításnak, hogy ezt megtanulták kezelni, és inkább segítőkezet nyújtottak, mint hogy gonoszkodtak volna.
1: Na most ez a kérdés merült fel bennem, hogy segíthet egy őszinte beszélgetés kis testvérnek felnőtt korban felismerni, hogy ugyanazt a gyerekkor teljesen másképp élték meg? Szerintem igen. Szerintem segített.
2: Igen, igen. Tehát biztos, hogy az, ami gyerekkorban ért sérelem, és te mondjuk gyerekként nem tudtad, miért van, és fel se tudtad dolgozni, és meg se értetted, mert mondjuk egy lázadó kamasz gyerek voltál, és te nem értetted meg, hogy téged miért nélkülöztek. Azt, ha a szülő idős korban leül és megbeszéli, akkor már felnőtt fejjel biztos, hogy felfogod, és még meg is tudsz bocsájtani, mert nem lehet ez szülőre azért haragudni egy egész életen át, mert másképp nevelt, más környezetbe születtél, más dolgokat kellett megtapasztaljál, mint egy rendes, normál, egygyerekes családnak, ahol egy gyerek halálra van kényeztetve, és minden megvan adva, mert csak egy gyerek van.
1: Hát vagy pedig több gyerek van, de megvan osztva a figyelem megfelelően, és nincs ennyire megkülönböztetés a két gyerek, vagy több gyerek között.
2: És szerintem az a jó. Tehát az sokkal jobb, hogyha sok gyerek van, és nincs megkülönböztetve a figyelem, mert akkor sokkal szocializáltabban nevelkedik fel a gyerek, és a társaival is. Az egész környezetével is sokkal empatikusabb lesz, mert tudja, hogy vannak testvéreim, nem minden az enyém. Meg tudom osztani azt a csokit, tudok együtt játszani, tudok együtt gondolkodni, tudok közösségben, csoportban, csapatban létezni. Tehát sokkal több előnye van annak, hogy ha egy szülő sok gyerek esetén társnak, partnernek, közös családnak tekinti, és senkit nem rekesztenek ki, mert akkor abból a gyerek is az életében sokkal közösségibb ember lesz. Jobb lesz a megoldó képessége.
1: Igen, egyébként a másik, hogy azt gondolom, hogy, és itt jön egy kérdés Sanyi felől, hogy Sanyi, te a tesóddal volt, úgyhogy testvérként leültetek beszélgetni, mint testvér a testvérrel?
3: Hát nem tudom, ilyen nagy világmegváltó nagy beszélgetés.
1: Jaj, de nem világmegváltó, csak konkrétan volt. Testvéri beszélgetés. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy Karinának nincs testvére, őt nem tudom erről kérdezni, de hogy így testvér a testvére beszélgettetek? Vagy volt ilyen így megbeszélés, hogy
3: hát, nyilván voltak ilyen néha olyan beszélgetések, amik egy kicsit mélyebbek, vagy komolyabbak voltak, de...
1: Na erre gondolok, hogy mély beszélgetésekre gondolok. Nem világmegváltó beszélgetések, szerintem soha nincsenek.
3: Emlékszem konkrét esetekre, de azért igen, tehát nyilván tudtuk.
1: De hát akkor nálatok ez ritkább volt.
3: Igen, tehát, hogy...
1: Nekem volt több. Nekem elsősorban bátyámmal, de a nővéremmel is volt több ilyen. Mert amikor ilyen mélyen tényleg arról beszéltünk egymásnak, amit úgy belül a szívünk mélyén érzünk, ami gondolatok foglalkoztatnak tényleg, ami nem amit a kifele mutatunk, vagy nyilván az is ugyanaz, de hogy sokkal mélyebben, sokkal a belsőségesebb ilyen testvéri beszélgetéseink voltak. Sőt, volt olyan, amikor hármasban. Tehát nálunk ez, hál' Istennek, megvolt. Meg mai napig megvan.
2: Ehhez a szüleid is hozzájárultak, hogy úgy kezeltek titeket gyerekként, hogy egyenlő esélyeket adhatok mindannyiótoknak, és megpróbálták azt a családi idét és békét sugározni, hogy ti egy családban öten vagytok, és mint az öten számítotok. Hát ez azért nagyon...
1: Jó, ez szintén. Egyértelmű, igen, tehát nálunk ez alakult.
2: Nem mindenhol.
1: Voltak nálunk is viták, meg veszekedések. Persze.
2: Évek biztos voltak, meg nyúztátok egymást, meg piszkáltátok egymást, persze, de a családi idill az öt fő volt, tehát nem három, külön gyerek, különképp, nem, ti öten voltatok.
3: De nem úgy unblock, igen.
2: Igen, úgy unblock, ti együtt számítottatok erősnek, együtt tudtátok azokat a dolgokat megtenni, megugrani.
1: Igen, meg úgy neveltek minket, hogy mi egymásra számíthatunk, és ez mai napig megvan, hogy egymásra számíthatunk.
2: Igen, és ez pont egy szeretetteljes, egy...
1: így kellene szerintem minden családban igen. Legyen.
2: Ezzel az értékrendetek is teljesen más lesz. Tehát egész életetekben egy segítő, pozitív értékrendű, megbocsájtó, embercentrikus, közösségcentrikusok lettetek. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó példa.
1: Viszont lassan zárásként kérdezem, bár még van egy kis időnk. Tudjátok, itt nem kérdezek semmit, egy picit zenéljünk, mert van még időnk, és akkor még egy kérdésre, meg egy kis lezárásra visszajövünk, tartsatok velünk továbbra is.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: És akkor meg is érkeztünk így 7 perc 5 óra előtt hozzátok az utolsó kérdéssel a témánkkal kapcsolatban, láthatatlan testvér. Méghozzá az a kérdés, hogy szülőként mi a fontosabb? Ugyanannyi figyelmet adni minden gyereknek, vagy mindegyiknek annyit és úgy adni, ahogyan éppen szüksége van rá? Szerintem az utóbbi. Mindegyiknek úgy adni és annyit, amennyire éppen szüksége van. De azt igazából csak a gyerek és a szülő közti viszony alapozza meg, hogy az a gyerek mennyire hiperaktív, vagy mennyire mozgékony, vagy mennyire... Hogy mondjuk, tehát milyen természete van, az a gyerektől is függ, meg a szülőtől is. Tehát, hogy ez egy összetett dolog, nem lehet ezt szerintem csak lesarkítva nézni amúgy, ahogy eddig is beszéltünk róla, teljes mértékben lesarkítva nem lehet.
2: Hát a gyerek életkorától függ, a gyerek szükségleteitől függ, tehát ha több gyerek van, persze akkor sokkal nehezebb, de biztos, hogy megoldható, mert nagyon sok szülő vállal több gyereket, és valahogy ők is megoldják. Nem tudom beleképzelni magam ebbe a helyzetbe, mert nekem, én is egyedül voltam, meg nekem is csak egy lányom van, de biztos, hogy valahogy megoldják. Néha nehéz azt hallom, hogy amikor kicsik, azért nehéz, mikor kamaszok, akkor még nehezebb, két felé kell figyelni, két különböző igényt kell kielégíteni, két gyerek után kell vásárolni, tehát azért a két-három gyerek szempontból több figyelmet igényel, de nagyon sok öröme is van.
1: Karina, nem figyelt.
2: Nem mondjad.
1: Annyit figyelt. Mondtam, hogy mondtad, hogy két felé kell figyelni, két külön igényt kell kielégíteni, meg egyből rávágtam, hogy két kézzel.
2: Ja! Két kézzel simogatsz, igen. Mint amikor én az egyik kezem a gyerek, a másik a macska. Hát végül is lehetett, nem?
1: Nálunk ez úgy van, hogy az egyik kezem a párom, a másik a kutya, valamelyik.
2: Na, de pont ugyanaz, látod? Tehát lehet azért ki, lehet, igen.
1: Na, igen. Zárásként pár gondolatot engedjetek még meg nekem. Kispé Nóri posztját használtuk alapján, és az ő történetében Vera nem azért vágyott arra gyerekként, hogy beteg legyen, mert valóban betegséget szeretett volna. Arra vágyott, amit a beteg testvérénél látott. Arra, hogy valaki mellé feküdjön, vele legyen, és csak ráfigyeljen. Talán ezért is érdemes időnként nem csak azt a gyereket megkérdezni, akiről tudjuk, hogy bajban van, hanem azt is, akiről azt gondoljuk, vele minden rendben. Mert néha éppen ő az, aki megtanul csendben maradni. Ez a záró gondolataim így... Egy záró gondolatunk, így zárásképpen, hogy azért tényleg oda kell figyelni, és meg kell kérdezni mind a két gyereket a dolgokról, meg hogy
2: pont érzi. Erről volt az a filmbejátszás, amit elfelejtettem megkérdezni a lányomtól, de majd meg fogom osztani. Ott pont az volt, hogy két gyermek született, az első gyermek betegen született, és a második gyermeket genetikai úton olyan géneken látták el, hogy az első beteg gyerek donója lehessen, és a kislány igazából rájött arra kamaszkorában, hogy ő nem akar donor lenni, az anyuka nem akart elengedni azt az első nagyon beteg gyereket, aki rákos volt, és igazából egy ügyvédhez fordult, hogy ő szeretne a saját teste felett dönteni, és volt egy harmadik fiú testvér, aki azt mondta az édesanyjának, hogy anya, értsd meg, hogy az első testvér, aki a nagy testvér volt, szeretne elmenni, mert érzés tudja, hogy nem tudsz rajta segíteni, és nem lehet a középső lánytestvért feláldozni, és végül is rájött az anyuka arra, a férj és a két gyerek segítségével, hogy el kell engednie azt az első gyermekét, aki nagyon beteg volt, és nem lehet a középső gyermeket felhasználni ezért, mert úgyis az a vég sajnos be fog következni. Nagyon jó film, meg fogom osztani a film címét.
1: Rendben, köszönjük szépen. Ennyi fért a mai Lépés délutánban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és maradjatok továbbra is a Lépés Rádióban. Holnap már 2-től jövünk hozzátok, ha minden jól megy, és nem jön közbe semmi, és tartsatok velünk
2: minden akkor is. Iskola kezdőnek, mivel holnap lesz szeptember 1-e, állandóan keverem. Nagyon jó iskola kezdést kívánunk.
1: Igen.
2: Kedves szülőknek is nyugodt, és békés
1: iskolai kezdés. Indítást a gyerekeknek? Vagy?
3: Igen.
1: A gyerekek meg tudod, mit mondanak? Vége a nyárnak, a nyári szünetnek, szomorú fej. Elvonok keserebb.
2: De az iskola is jó.
1: Nem várják általában amúgy, ez igaz.
2: Nem várják, mert tanulni kell.
1: Tisztelt a kivételnek.
2: Ha először bemész, akkor csak ott vannak a régi haverok, barátok. Ha felsőbe mész, akkor új tantárgyak, új tanárok. Jó lesz ez, higgyétek el.
1: No, nekünk meg jó lesz egy picit zenélni, aztán jönnek a hírek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítés biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére. Ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak fért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
1: Reklám következik.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken. A digitális zenei felületeken.

0: Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Megduplázza a szociális tűzifa keretét a kormány, szigorítják a büntető eljárási jogszabályokat. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázat kiírásához 5 milliárd forinttal rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához csaknem 4,5 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítés biztosított fel nem használt előirányzatból. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. Két héttel a határidő előtt szombaton elkészült az első ütem Paksnál, összeír a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. Képzésekkel segítik az iskolákat az anaflaxiás, allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint három fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére. Ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesült jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. Már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT közölte, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak fért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Fényes nappal lopott el egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget és elmenekültek a helyszínről. A tolvajakat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakul, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Sziasztok! Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a múlt. A jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minket így. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Még marad a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvező begyenleg irányába hajtotta az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Jövőre 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette a kormány szerdai döntését a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint az öregségi nyugdíj emelése a 2027-es költségvetés elfogadását követően január 1-től lép életbe. A 120 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíj több mint négyszerese az eddig fennálló, 2008 óta változatlan 28.500 forintos összegnek. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebersberg központtól. Minden általános iskolása korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a 7. osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségire. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt és a középszintű szóbeli vizsgák novemberben lesznek. 4000-re húznak a helyére egy 400 tonnás háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik majd be. Kedden még kitart a kánikula, sok napsütés és meleg idő várható. A hőmérséklet hajnalban még 13-21 fok között alakult, délután pedig 29-36 fokig melegszik a levegő. Szerdán már változékonyabbra fordul az idő, a több órás napsütés mellett erősen megnövekedhet a felhőzet. Többfelé elered az eső, az északira, északnyugatira forduló szél pedig megerősödik. A hőmérséklet visszaesik, hajnalban 15-22 fok, délután 24-33 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indulj!

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
2: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekórán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Úgyhogy
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, igen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

0: már stabil, tehát nyilván, meg innen még, még vissza is rúg.
1: Megjött a csomagtérhajtó.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is kell.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezeres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon, nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hál' az ének sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Míg a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni, vagy most már marad ez a 90-es?
1: Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb, tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ezt határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok gondolom, és egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keresenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
8: Kedves hallgatóink! Elérkezett az éjfél, és ezzel kezdetét veszi a Fine Selection újabb különleges zenei utazása. Ezúttal egy olyan együtteshez látogatunk vissza, amely nélkül a mai elektronikus zene egyszerűen elképzelhetetlen lenne. Kraftwerk. A név ma már szinte egyet jelent az elektronikus zene történetével. A német együttes Düsseldorfban alakult a 70-es évek elején, központi alakjai pedig Ralf Hütter és Florian Schneider voltak. De mielőtt megszületett volna az a hidegen precíz, futurisztikus Kraftwerk hangzás, amelyet később az egész világ megismert, a zenekar egy egészen más, kísérletezőbb világban kereste a saját hangját. A korai Kraftwerk még nem a robotokról, az autópályáról, a számítógépekről és a modern városi életről szólt. Nem voltak még ikonikus szintetizátoros dallamok, elektronikus popslágerek és futurisztikus egyenruhák. Volt viszont kísérletezés. Hangok, zajok, ritmusok, visszhangok, preparált hangszerek, fuvola, orgona, gitár és dobok és két zenész, akik mindenáron valami egészen újat akartak létrehozni. A mai Fine Selectionben most ezt a korszakot idézzük fel. Az első három Kraftwerk albumról válogattam egy órányi zenét, egy kis zenei régészet, egy korszak, amelyből később megszületett a jövő.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.